Vicente kata, ita iha koneksaun kleang, ho natureza, nohorai nyekbit, atukura. Halo viazeng ida, batasi, kamota.